0: Archibald, be smart.
1: I'm not afraid of greed.
0: Az élet nagyszerű. Még ha félek is egy kicsit, hogy egy, talán egy kicsit gyorsan mennek a dolgok, de az élet nagyszerű. És jól érzem magam, és nincsen abszolút semmi baj. Mondom, abszolút